akkor szépen kibontom. De hogy ne legyen sok a szó, négy sorban feloldom.